0: polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele két éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 2-60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Lyonnais qui atterrit, Richard, il est allé plus chez le...

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
2: Muszáj elfogadónak lenni.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni, és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Seneca, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
1: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
5: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
1: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
5: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
1: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy hát ez bolond.
5: Igen.
1: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
5: Kell, igen, igen.
1: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
5: Igen.
1: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
5: Igen.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni.
1: Hát
6: mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen. Hát ez reméltem, hogy nem futunk bele, de most már minden.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha.
1: Nem?
2: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Söveggyártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a Jóistennek is, de a Jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. De akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: De közben így is szeret.
2: Hát ez az. Úgyhogy, na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott
4: fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Hát nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá, biztos vétett az apja, ő vétett, vagy mi miatt, biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
4: De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez az egész.
4: És azoknak miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
4: Igen, de ha Jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor...
4: De szerintem, fogadjuk el,
1: hát
4: hogy
1: szerintem, és azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
2: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Az elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom, és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
3: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
2: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséged, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
3: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
2: köszönöm,
3: akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
2: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
3: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
2: igen.
3: Áron, ezt túl fogjuk élni.
2: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szüleim mondtak, azt teljesíteni kellett.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
3: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
4: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
3: És áldott legyen az Úr.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
4: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
3: A rossz?
4: Ha nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
3: Miért nem?
4: Nem tudom.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
2: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
1: Nem. Akkor nem fogadod el, ha nem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp, ha van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani, csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagy rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, hát, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
1: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
2: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
1: Hát nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom attól, nem vagyok képes, nem. Még hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te.
4: Egyszerűen hihetetlen. Jaj,
1: legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
2: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert, de valakire nem lehet rá legyinteni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló, és van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni, és van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
2: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
3: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
2: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
3: Nem várok hálát.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
2: De ha mégis elfogadod.
3: Elfogadom, persze.
2: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
3: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
1: Van, amiket nem lehet megbocsátani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
2: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
1: Igen, valamilyen szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
2: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet szabadon. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát olyan nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
1: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
2: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
1: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott állva, nem? Mert azt mondja, de mit számít az?
2: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20. És most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta.
4: Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz.
2: Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz.
4: Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 99.8. Görmend FM.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.

0: lives where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: szépek. Mikor nem... Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a vízhangnak felel, ahogy a gleccser jege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillagfény erebben, egy pedig a lánggal lobban el, homály isza fel. Beledöbben a szív, de elfék. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

ez a dobbanás egy szó, a végső élettől búcsúzó, ebben az dobban, ahogyan a gyermek.

0: Hazai turmix, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: És a világhírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlanértékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésről és mentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszky Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egy ilyen anticiklon peremen, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleties az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Digo si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: Mi magyarok.
1: Mániákus terelő, Pumi. A 9 nemzeti kutyafajtánk egyike, terelőpásztor. Gyors, örökmozgó, intelligens állat. Ősei a juhászok mellett éltek évszázadok óta. Ha szokatlan dolgot tapasztal, azonnal ugatással jelez. Erre a hangoskodásra szüksége van, mert kistermetű, könnyű jószág. Nem vad, nem kell félni tőle, de ha birkákat, szárnyasokat lát, azonnal elkezd terelni. A Pumit hívják magyar terriernek is. Korábban gyakran a nyájjal együtt a kutyát is eladták, így a merinói juhokkal hozzánk érkező nyugati terelők és a puli keresztezéséből alakult ki ez a fajta. Fekete, fehér, szürke és fakó változatai vannak. A gyerekek igazi pajtása, mert rövid göndörödő szőre, előre bicsakló füle, érdeklődő tekintete, imádnivaló küllemet ad neki. Ma elsősorban sportkutyaként tartják, tanulékonysága páratlan. Az ügyességi, kutyás nevén agility versenyek biztos győztese. Magyarországon kívül Észak-Európában, elsősorban Finnországban népszerű, mert kedvelik arrafelé a fajtára jellemző természetközeli tulajdonságokat. De ami miatt igazán szeretik, és a legnagyobb boldogságot okozza gazdájának, az a hűsége. Mint a kalandos sorsú bogáncs, Galamb Máté számadó juhásznak Fekete István regényében. A Hungarikum Bizottság a magyar pásztor és vadászkutyafajtákat, köztük a Pumit, 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Kubacs Márnát.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfongolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárol tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári program dömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú

0: 9000 kilométert futott az üzemórája, szivattyúga 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi változóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és milyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúba cserélik az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lehet el a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrákszűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszky Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
3: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Egy ilyen anticiklon berement, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

esküvészet a számban, egy szexbomba ég.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármester

0: polgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel továbbá a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlanértékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyányi Lovasbandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a Körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszky Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
2: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egy ilyen anticiklon berement, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. Tehát terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárolt tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári program dömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriában sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19.000 kilométert futott az üzemórája, szivattyúba 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi változók a segítségét, hogy összet

0: az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogat, mi is mélyen az zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúba cserélik az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van az honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lefutott a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszki Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körment polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
3: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Egy ilyen anticiklon peremen, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
5: Két vendége lesz a mai magazinnak. Elsőként Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél majd a városipar területi fejlesztéseinek jelenlegi aktualitásairól, a zöld felületkezelés kihívásairól, valamint a vasvári strand várható nyitásának részleteiről. Másik interjú alanyom a Körmendi Zoom Barátok Egyesület vezetője Kovács Fanni, aki egy szerdai a Rába Ökocentrumban kezdődő programjukra invitálja önöket, amelyet a kihívás napja alkalmából hirdetnek meg, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak tőle majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Két vendége lesz a mai magazinnak. Elsőként Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél majd a város ipar területi fejlesztéseinek jelenlegi aktualitásairól, a zöld felületkezelés kihívásairól, valamint a Vasvári strand várható nyitásának részleteiről. Elsőként tehát az ipar terület fejlesztéséről beszélgetek az ügyvezetővel. Zágorhidi Cigány Ákossal két minőségben is készítem most az interjút, már előzetesen egyeztettük. Egyrészt a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Vezetőjeként beszélgetünk, de a Hegypásztorkör civil szervezet aktív alapítója, tagjaként is fontos információkat kell majd, hogy megosszunk a hallgatókkal, de akkor először kezdjük a város ügyeit, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyeit. Az egyik legfontosabb téma talán az, hogy a vasvári iparterületen mi újság van, milyen újdonságok vannak, mi történik jelenleg ott.
1: Hála Isten, fejlődik szépen. Ugye három telephelyünk van bérbe, mind három helyen zajlanak a tevékenységek, illetve fejlesztések. Hát talán a leglátványosabb most pillanatnyilag, hogy a hármas telephelyünkön, ami eddig egy üresen álló ingatlan volt, egy komoly csarnoképítés zajlik. Egy szombathelyi cégcsoport fog ide költözni remélhetőleg ez év őszén, és egy teljesen új iroda épület, illetve gyártóraktár csarnok épül a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt, hogy egy teljesen új telephely fog létrejönni az év utolsó negyedévére. Ez mindenképpen nem csak az iparterület, hanem az egész város életében egy fontos lépés lesz. Egyrészt egy jól működő, jelentős cég fog ide kerülni, ez mind gazdasági erőben, mind foglalkoztatásban, mind azt gondolom, hogy munka lehetőségben és bérezésben fog előrelépést jelenteni. De ezzel párhuzamosan a második telephelyünk is folyamatosan bővül a bérlő jóvoltából. Ők tavaly adtak át egy teljesen új üzemcsarnokot, amit már birtokba is vettek és üzemeltettek, és hát nemrégiben írtunk alá újabb megállapodásokat, újabb csarnokok tervezésére, amihez ők most több pályázati forrásokat vesznek igénybe. Ezért kellett előre a szerződéseket aláírnunk, és reméljük, hogy ott is minél előbb neki tudnak állni. Tehát a meglévő bérlőinknek vannak folyamatos fejlesztési elképzeléseik ezen igények mentén. Jelenleg is folyamatban vannak még telek átalakítások, új telek kialakítások, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk szolgálni.

0: A masvári iparterület fejlesztése továbbra is a témánk. Interjú alanyom Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Egyébként miért fontos egy város számára, jelen esetben Vasvár számára, hogy iparterületet jelöljön ki, ez hatékonyságot növel?
2: Hát én azt gondolom, hogy annak idején ez egy nagyon jó döntés volt a városvezetők részéről, akkor igazából egy teljesen üres szántóterület került megvásárlásra, egy több mint 20 hektáros területről van szó, akkor az egy nagy beruházás volt a város életében, és nem látszott, hogy biztos, hogy lesz ennek értelme. Aztán egy nagy Európai Uniós projekt révén sikerült egy közel egy milliárdos beruházással 5-6 évvel ezelőtt egy nagy fejlesztést ott létrehozni, úthálózattal, infrastruktúrával, illetve két telephelynek a kialakításával, csarnokkal együtt, és hála Isten akkor már utána hamarosan lettek bérlők, elindult az élet, és hát az idő most azt igazolta, hogy volt ennek értelme, és van igény, és hogy akár távolabbról, mint a mostani példa mutatja, akár egy eddig Szombathelyen működő cég is lát ebbe fantáziát, hogy mondjuk ide Vasvárra hozza az új telephelyét. Ugye ez természetesen gazdasági jelentősége van, helyi adók szempontjából egyáltalán nem mindegy, a város szempontjából, de másik, ugye itt azért mi még mindig a mi térségünk a leghátrányosabb, hát nem csak a megyében, talán a Nyugat-Dunántúli régióban is, mind foglalkoztatás, mind munkanélküliség, mind gazdasági adatok szempontjából, tehát ez egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi érték csapódik le itt a térségbe, az itt élőknek mennyire kell távol eljárniuk, dolgozniuk, vagy esetleg itt a térségközpontban is fognak munkát találni, illetve azért itt komoly szakmák halmozódnak már föl, tehát itt olyan szakemberekre van szükség, akik nem feltétlenül betanított munkások, akik azért plusz szellemi értékeket, meg komoly értékeket hoznak a térségbe, és természetesen azért az sem mindegy a város, illetve a térség szempontjából, hogy milyen keresetek tudnak itt megjelenni. Ugye azért a lakosság keresete nő, akkor a fogyasztása is nőni fog. Ha a nő a fogyasztás, akkor lesz értelme már helyben szolgáltatásoknak megerősödni, megmaradni, újra kezdeni. Úgyhogy ez egy nagyon összetett folyamat, ami egymást gerjeszti.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Már 2 éve kezeli a város zöld felületeit. Ennek tapasztalatairól Zágorhídi Cigány Ákos ügyvezető beszél. Nézzünk egy másik fontos területet a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Életében. Nem olyan rég, tehát nem sok éves történet ez. 1 vagy 2 éve kapta meg a Kft. A zöld felület kezelést a városban. Milyen hírek vannak ezzel kapcsolatban?
2: Igen, igazából 24 áprilisától végzi a zöld felületek kezelését, gondozását a Kft. A város területén. Tehát 2 szezont sikerült teljes egészében már végigvinnünk egy új átlátható és követhető elszámolási rendszerben. Ugye itt közterületek, zöld felületeinek a kezeléséről van szó, tehát fűnyírás, bokrok, sövények kezelése, fák kezelése, veszélyes fák kivágása, és hát még ehhez kapcsolódóan néha vízelvezető felületek tisztántartása, kitisztítása. Úgyhogy ez is egy folyamatosan bővülő feladatkör. Igyekeztünk fölvenni a szükséges ritmust. 2 munkatársat tettünk föl 24-ben, tehát 2 státusszal működünk a folyamatában. Ők egész éppen foglalkoztató vannak, tehát szezonban zöld felületkezeléssel foglalkoznak, a szezonon kívül pedig a téli hónapokban ilyen elgazosodott, elhanyagolt közterületek kitisztításával foglalkoznak, ami azt gondolom, hogy a lakosság érzete szempontjából nagyon fontos tevékenység, de ugyanakkor természetesen új zöld felületeket is hozunk létre ezáltal, hiszen ha már kitisztítottunk egy gazos területet, akkor igyekszünk azt már a következő években úgy gondozni, hogy ne hódítsa vissza a természet. Tehát egyre nagyobb az a felület apránként, amit gondozunk. Most az elmúlt évre visszatekintve, tehát 25-ben úgy nagyságrendileg 106 ezer négyzetméter zöld felületet kezeltünk a városban, illetve a városrészek területén. Ebből körülbelül 58 ezer négyzetmétert saját munkatársakkal kezeltünk, és körülbelül 48 ezer négyzetmétert pedig alvállalkozó bevonásával. A saját munkatársakkal elsősorban azokat a belvárosi és belső területeket gondozzuk, amik gyakori, sűrű gondozást igényelnek, és az alvállalkozók munkája pedig nagy részt olyan területekre korlátozódik, amiket ritkábban egy év során kevesebbszer kell gondozni. Úgyhogy igyekszünk, nagyon sok egyrészt pozitív visszajelzést kapunk a lakosoktól, aminek nagyon örülök, másrészt pedig kialakult már, hogy a felmerülő kérdéseiket, problémáikat jelzik felénk, akár faágak, lenyúló faágak, elszáradt fák, vagy benyúló bokrok kapcsán. Ezekre próbálunk minél előbb reagálni. Én azt gondolom, hogy sikerült az elmúlt 2 évben is szinte azonnal reagálnunk az ilyen megkeresésekre. Persze közben intézményi feladataink is vannak, tehát óvodák kapcsán, bölcsőre kapcsán, önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó feladataink is.

0: Vasvár zöld felületeinek kezelésért 2024 óta a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felel. A tapasztalatokról és a városlakókhoz intézett kérésekről Zágorhidi Cigány Ákos ügyvezetőt hallják.
1: A legutóbbi beszélgetésünkkor egy évvel ezelőtt azt hiszem, hogy egy fontos eleme volt a beszélgetésünknek, az interjúnak, hogy a lakossághoz is meg tudtuk fogalmazni a kéréseket, hogy még könnyebb legyen a munkatársaknak elrendezni a közterületen a zöld felületet. Hol tartanak az ügyek? Van-e most is kérés, vagy lépett előre úgymond a lakosság abban, hogy a gépkocsiaikat nem parkoltatják hosszan a közterületeken, hogy ne lehessen levágni, szóval ezekben mi újság?
2: Hát ez egy fokozatos fejlődési folyamat, úgy gondolom, amiben benne vagyunk, de próbálunk ebben következetesek lenni. Ugye ezt az elejétől kezdve hangsúlyozom, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosok feladata az ingatlanukhoz tartozó, az épületek és az utak közötti zöld felületek kezelése alapvetően. Tehát ez a tipikus utcai zöld felületekre kell itt gondolni. Ezekbe beletartoznak a járdák, illetve a vízelvezető árkok is. Ez mind a cégekre, mind a magánszemélyekre vonatkozik, tehát az adott ingatlanhoz tartozó utcai zöld felületeket mi alapvetően nem gondozzuk. Ez eleinte okozott kérdéseket, dilemmákat, hiszen korábban azért főleg a közmunka program kapcsán azért elkényeztetésre kerültek az ingatlan tulajdonosok, hiszen szinte mindent levágott az önkormányzat. Erre most nincs lehetőségünk, és mondom, a jogszabályi kötelezettségek is alapvetően ezt az ingatlan tulajdonosokra róják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magánszemélyek esetében sokat tudtunk előrelépni, tehát szinte mindenkiben tudatosodott most már ez, hogy a hozzátartozó utcai zöld felületeket neki kell gondoznia. Néhány ingatlan van csak, amihez aztán közben hozzá kell nyúlnunk, ilyen esztétikai problémák miatt. Cégek esetében több problémát látok, tehát őnáluk is ez fontos lenne, hogy egy cég telephelye, egy irodaháza, vagy bármilyen műhelye kapcsán a hozzátartozó zöld felület kezelése ugyanúgy az ő feladatuk lenne. A másik problémás terület ez az autók parkolása, parkoltatása. Ez két probléma körre bontanám. Az egyik az, hogy a zöld felületű parkoló felület. De

0: Vasvár zöld felületeinek kezelésért 2024 óta a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felel. A tapasztalatokról és a városlakókhoz intézett kérésekről Zágoridi Cigány Ákos ügyvezetőt hallják.
1: Ugye mi próbálunk mindig a parkolók kapcsán olyan időszakot kiválasztani, ahol amikor a legkevesebb autó parkol, tehát mondjuk délutáni vagy kora reggeli időpontokat, bizonyos esetekben hétvégén tudjuk csak ezt megoldani, de ennek ellenére mindig vannak olyan autók, amik ott maradnak hosszú távon, esetleg a figyelem felhívás ellenére sem állnak el velük a zöld felület kezelés idejére. Ez azt gondolom, hogy ez mindenkinek rossz, mert vagy nem tudjuk rendesen lenyírni az adott zöld felületet, foltokban ott marad, és onnantól kezdve úgy érezzük, mintha az egész terület gazos lenne, pedig csak az éppen ott maradt autók környékén maradt úgy, vagy esetleg, ha közelebb megyünk, akkor az autók sérülésének a kockázata áll fönn, tehát ez senkinek nem jó. Én azt szeretném kérni a helyi lakosoktól, illetve a helyben dolgozóktól, hogy figyeljék. Most próbálunk már előtte nap kitáblázni az adott felületeken, hogy a következő napon itt zöld felületkezelés lesz, és kérjük, hogy arra nem sok időt lesz általában ez igénybe, ez néhány órára próbálják azokat a parkolókat üresen hagyni. Szerintem mindegyikünknek ez lenne a legegyszerűbb. A másik problémakör azok a nem kijelölt parkoló zöld felületeken való parkolás. Tehát sajnos a lakosok önhatalmulag bizonyos zöld felületeket bevontak a parkolásba, ami hát nem, egyrészt nem szabályos, másrészt szintén közös érdekeket sért, hiszen egyrészt csökkennek a zöld felületek, amik a város szempontjából, vagy a város lakók szempontjából szerintem nem előnyös, másrészt pedig szintén a zöld felületek szép gondozását korlátozzák ezek az autók. Hát ebben igazából a hivatalnak lesz nagy feladata, hogy hogyan lehet ezeket a önhatalmulag meghódított zöld felületeket esetleg visszavenni a köz

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Június 5-én nyit idén a Vasvári strand. A nyitásról, a tavalyi üzemeltetési tapasztalatokról és az idei karbantartási feladatokról Zágor Hidici Gány Ákos, a komplexumot üzemeltető Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél.
2: És akkor nézzünk a harmadik területet, a strandot. Már talán itt vagyunk valamennyire a kapujában is a strandnyitásnak. Egy kicsit a tavalyi évet összegezzük, és szóljunk fontos információkat, mondjunk el az ideiről.
3: Igen, hát a harmadik, illetve hát három évet sikerült már a fürdő kapcsán megvalósítanunk üzemeltetésben. 23 márciusában vettük át a várostól az üzemeltetés. Egy időszakosan nyitva lévő fürdőről beszélünk. Jelen esetben idén június 5-én fogunk nyitani, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva. Igazában három medencénk van, ugye van egy termálmedencénk, egy gyermek pancsoló medencénk, illetve egy úszó medencénk. Ezeket próbáljuk évről évre karbantartani, a gépészetet minden évben pici apró lépésenként újítgatni, illetve magát a környezetet is szépíteni, és hát élvezhetőbbé tenni. Így volt ez az elmúlt években is, és jelenleg is. De természetesen az anyagi lehetőségeink korlátozottak, úgyhogy mindig csak a legsürgősebb dolgokat tudjuk megoldani. Gépészetben nagyon fontos előrelépés most, hogy az egyik vízforgató szűrőberendezésben ki tudjuk cserélni a homokszűrőt, ami egy nagy munka és nagy beruházás. Aztán a szennyvíz elkezelésünk kapcsán egy új mérőóra került beszerelésre, ami a zárszámolás szempontjából lesz fontos. A kerítésünket újítottuk tovább, tavaly az egyik szakasza újult meg egy teljesen új kapuzattal, illetve a meglévőnek a tisztításával, újrafestésével. Most a másik kerítés szakaszt festettük újra idén. Természetesen járófelületeknek a megújítása, régi aknafedő kicserélése, és hát a medencék csempézésének és fúgázásának a megújítása, ez is benne van a idei felújításban. Jól állunk, most már a takarítások zajlanak, pünkösd után meg fog indulni a medencék töltése, aztán jönnek a gépészeti beállítások, vízminták, ANTS előzetes szemle, és így betervezve ez a június 5-i pénteki nyitás. Ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-i 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. Úgyhogy ezek most a terveink.

0: Június 5-én nyit idén a Vasvári Strand. A nyitásról, a tavalyi üzemeltetési tapasztalatokról és az idei karbantartási feladatokról Zágoridi Cigány Ákos, a komplexumot üzemeltető Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél.
1: Árakban minimálisat emeltünk, szükséges, nagyjából összhangban vagyunk a hozzánk hasonló kisebb léptékű vasmegyei fürdőknek az áraival. A tavaly előtt bevezetett bérleteket visszük tovább. Egyrészt az úszójegy és az úszóbérlet is nagyon népszerű volt, úgyhogy ezt visszük tovább, másrészt meg a hét alkalmas bérleteket is visszük tovább, amik előre megvásárolhatók kedvezőbb állon, illetve ami még fontos, az önkormányzat jóvoltából, illetve célkitűzései mentén a vasvári lakosok továbbra is jelentős kedvezménnyel használhatják a fürdőt.
0: A múlt évben nagy sikerű, úgymond kísérő rendezvények is voltak, vízitorna, vagy éppen nagyon nagy látogatottságú nyári úszótanfolyamok különböző korú gyermekeknek. Ezekre idén is számíthatnak a fürdők?
1: Igen, ez továbbra is zajlik. Valóban nagy sikere volt mindkét folyamatnak tavaly, és pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy idén is visszük tovább ezek az információs felületeinken elérhetők, illetve a táboroknak a szervezése az már zajlik. Külsős oktatókkal dolgozunk, akik tényleg nagyon profik, és azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon jó élményekkel és tudással bővültek az elmúlt év során is.
0: A tavalyi látogatottsági adatokról tudunk-e számokat mondani?
1: Igen, csökkent a látogatók száma, de ahogy a kollégákkal beszéltem, ez szinte valamennyi fürdőnél így volt. Elsősorban a belföldi látogatók száma mindenhol csökkent. Nálunk szinte 100%-ban hazai vendégek mozognak, úgyhogy ez nálunk még erőteljesebben megmutatkozott, illetve hát az időjárás kitettség, ez nálunk szintén egy meghatározó dolog, hiszen nekünk az a jó, hogyha hosszabb tartós meleg van, akkor megindulnak az emberek, szívesen jönnek, és részévé teszik a mindennapoknak. A tavalyi év ebből a szempontból is egy nehéz év volt, bár voltak nagyon meleg napok, de tartós meleg nem volt, gyakori esőzés volt, tehát néhány nap meleg után jött egy eső, lehűlés, és mire újra úgy érezték volna az emberek, hogy most strandra kell menniük, megint eső volt, tehát ebből a szempontból sajnos mi ugye teljes mértékben az időjárásnak ki vagyunk téve. Úgyhogy ennek köszönhetően esett vissza a látogatószámunk az előző évhez képest, de idén mi is megpróbálunk a kommunikációban egy kicsit erősíteni. Most információs táblákat helyeztünk el a fürdő bejárat irányába a főút mellett, még tovább akarjuk erősíteni, illetve online megjelenéseket is igyekszünk majd tovább erősíteni. Tehát az időjárás azt nem tudjuk.

0: Másik interjú alanyom a Körmendi Zoom Barátok Egyesület vezetője Kovács Fanni, aki egy szerdai a Rába Ökocentrumban kezdődő programjukra invitálja önöket, amelyet a kihívás napja alkalmából hirdetnek meg, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak tőle majd. Kovács Fannival, a Zoom Barátok Egyesület vezetővel beszéltünk meg egy interjút, két apropóból is, az egyik itt van karnyújtásnyira, kihívás napja. Mi köze lesz a kihívás napjához a körmendi zumbásoknak?
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a megkeresést. Igazság szerint ez a kihívás napja már nagyon régóta, több éve megrendezésre kerül így országszerte, és ha jól tudom, Körmend városa is fog szervezni egy gyerekeknek ajánlott főtéri rendezvényt, és mi viszont inkább délutáni programra gondoltunk, és ez nálunk 18 és 19 óra között fog megtörténni az Ökocentrumban. Igazából a kihívás napja lényege, hogy a mozgásra hívja fel a figyelmet, és hogy minél több ember ebbe bekapcsolódjon, és természetesen ez a program ingyenes, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Igen, ez a kihívás napja tényleg egy kicsit ilyen közösségi összetartás is, mert úgy tudom, hogy én ott a kezdeteknél kerültem valamennyire képbe, hogy ezt számolják, hogy hányan vettek részt a mozgás programba, és akkor egy-egy városnak ez dicsőség?
1: Így van, ebben azt hiszem, hogy van egy fajta verseny is, de hát megmondom őszintén, én nem gondolnám a mi programunkat mérvadónak, ugye, hogy ki az, aki a legtöbb embert meg tudja mozgatni. Nyilván itt nagyon sok egyesület is szervez programokat, több város, illetve Budapest is, úgyhogy ezt így kell érteni, hogy tényleg így országszinten vannak ezen a napon.
0: Hát igen, ti pedig tényleg nem a versengés motivál benneteket, hanem hogy ennek a zumbának az örömét ez alkalommal is át tudjátok adni az embereknek.
1: Így van, és mindig örülünk az ilyen kezdeményezéseknek, amihez valamilyen szinten mi is tudunk kapcsolódni, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ezt az országszintű rendezvényt is akkor felhasználjuk erre, és próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni a mozgást és a zumbát is.
0: Mire számítsanak azok, akik elmennek az Ökocentrumba egyet mozogni a ti programotokra, milyen ruhába menjenek, milyen nehézségű gyakorlatokra számítsanak?
1: Szerintem egyébként kortól, nemtől és edzettségi szintől függetlenül jöhet bárki. Nem lesznek nagyon komplex koreográfiák, és ajánlott a kényelmes öltözet, amiben mindenki jól érzi magát, illetve mindenképp egy kis vizet vagy valami frissítőt azért hozzanak magával a résztvevők. Hát friss levegőn leszünk, mint a szabadban, ami talán egy plusz löketet tud adni ennek az eseménynek, és nem egy zárt térben, ahogy szoktunk lenni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Majkon látható majd az a Haraszti Margit Miroslava Mirko festő, restaurátor életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban láthatott először a nagy közönség. A majki megnyitót június 5-én 16 órától tartják. Bálint Csaba haraszti falui amatőr helytörténeti kutató beszél mindenről részletesen.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temetőfenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolása.

0: Valója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszki Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
2: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egy ilyen anticiklon peremen, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vita

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárol tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári programdömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19 000 kilométert futott, az üzemórája, az igatjuk a 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkbe nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korukba cseréljük az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerben. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lehúzódik a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontos.

0: áll a középpontban.
1: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszky Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtrábán. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
2: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egy anticiklon berement, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlanértékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyányi Lovasbandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszky Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencét.

0: A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zala-Szentgróti fürdő pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
2: Ilyen anticiklon peremen, ez a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz, így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
3: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső. Egy csöppben tengelyen.

fény, az élet kéke gén veled, élet képre génben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túlszűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

a keszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor dideregnek úszik az ő

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárolt tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári programdömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19.000 kilométert futott az üzemórája, az ivattyúga 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúban cseréljük az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lefutott a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszki Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtrábán. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely.

0: elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre és egyre melegebb időre készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
2: Egy ilyen anticiklon peremen, a mérsékelten meleg, kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is. A terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik. De ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, ilyen észak-keleti az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge általában. És hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: A kék madár. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszki Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zala-Szentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappalján mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is.

0: aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak közvetlen, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19 ezer kilométert futott, az üzemórája, az igatyúga 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan Vietnamba kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, hát ott azért 24-25 éves korúban cseréljük az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerben. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lehúzódik a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszki Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körment polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
3: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Akkor ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült.

0: 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az Aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a Körmendi Képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszky Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a szombathelyi intenzív centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatott is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapssal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappal jár mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárol tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári programdömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19.000 kilométert futott az üzemórája, az ivatjuk a 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúba cserélik az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, de hát amit

0: A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszttartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
1: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszky Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevális, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
2: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappalján mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: keresnéd.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
3: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatok

0: szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszky Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Napolyan mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárolt tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári programdömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19 ezer kilométert futott az üzemórája, a szivattyúba 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korukba cseréljük az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lefut a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.

0: működésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszky Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtrábán. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappal jár mérsékelte meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Gracias.

0: Dortmund és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésről és mentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszki Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatott is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapssal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappalján mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfénytartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárolt tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári programdömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19.000 kilométert futott az üzemórája, szivattyúga 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi változóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és milyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúba cserélik az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lehet a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszky Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Nappalján mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. Aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra teljes hosszában járható a Szombathely-Veszprém vasútvonal. Üléseznek a jövő héten a körmendi városatyák. Fokozatosan nyitnak a vasi medencés strandok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között május végétől. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között. Ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület. A napirendi pontokat Pogács Mónika foglalja össze.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkáját. A napirenden szerepel tovább a 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint több önkormányzati vagyongazdálkodási ügy, köztük lakásfelújítások, ingatlan értékesítések és vásárlási kérelmek megtárgyalása. A képviselők döntenek egyebek mellett az egyedi kormányzati támogatás felhasználásáról, a temető fenntartási feladatokról, a helyi személyszállítás 2025. évi beszámolójáról, valamint a vízi közmű vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a körmendi szociális szolgáltató és információs központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a körmendi képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Orvostechnikai eszközöket kapott a Markusovszki Kórház. A Zseboroszlán Alapítvány több mint 5 millió forint értékben adományozott a Szombathelyi Intenzív Centrumnak, közölte az intézmény. A szervezet egy lélegeztető készüléket, valamint párásító berendezést vásárolt a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon működő centrum számára. Az adomány átadásán Lippai Norbert főigazgató mondott köszönetet, hangsúlyozva, a gyermekosztály alapítványai hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek, amit a társadalmi támogatottságuk is visszaigazol. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse a hosszú hétvégére több programot is szervez. A családokat tavaszi hangulatú kreatív foglalkozásokkal csalogatják. Városunk fürdőjében a teljes kapacitással nyári szünet kezdetére állnak át. Vasváron június 5-én pénteken nyitják a medencéket. A Szent Kút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. A szomszédos Zalában a szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik. Lentiben és Zalakaroson a csúszdák június közepétől lesznek elérhetők. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zala-Szentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Köszöntötték az Aegis Körmend U12-es kosárlabda csapatát és edzőit a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A fiatal együttes a korosztályos bajnokság döntőjében szerepelt, ahol végül ezüstérmet szerzett, így a második helyen zárta a szezont. A sportcsarnokban a felnőtt bajnoki mérkőzés előtt a közönség tapsal ünnepelte a játékosokat és a felkészítőiket. A város honlapja kiemelte, az utánpótlás csapat eredménye az egyesület és az edzők munkájának újabb jelentős sikere.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak közvetlen, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

time is gonna be your last.

Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem bír.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ausztriából vásárolt tűzoltóautót a Vasvári Egyesület. Újra csobog a szökőkút a Várkerti tóban. Indul a nyári program dömping Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megújítja járműparkját a Vasvári Tűzoltóság. A Városi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Ausztriából vásárol jó állapotú használt fecskendőt. A jármű várhatóan nyár végén már bevethető lesz Vasváron, mondta a rádiónknak Bozzai Lajos egyesületvezető.
2: Most Ausztriába sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19.000 kilométert futott az üzemórája, szivattyúk a 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan vietőkünkbe kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúban cseréljük az autókat. Az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztriában sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lefut el a dolog.
1: Vizsgálatot folytat a vasi kormányhivatal az osztrák eredetű szerpentinit szúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, közölte a hatóság. A korábban elrendelt mérések jelentős azbeszt tartalmat mutattak ki az érintett mintákban, emellett a levegőbe jutó rostok magas számát is igazolták. A kőzúzalékot ausztriai bányákból szállították Magyarországra, ahol útalapokhoz, parkolók burkolására, valamint lakossági célokra is széles körben felhasználták. Valószínűsíthető, hogy a Rohonc térségében működő bányából származó kőzet is érintett lehet az azbeszt szennyezésben. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök elmondta, ezúttal a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: A Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja május végéig zajlik. Az ingyenes vizsgálatok a jövő héten Szombathelyen is folytatódnak. A Markusovszki Kórház dermatoszkópos szűrésére előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Több éves csend után sikerült újra életre kelteni a Csobogót a Holtráván. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, bár a vízi látványosság helyreállítása apró lépés volt, mindenkinek érdemes egy kellemes sétát tenni és megpihenni az évszázados fák alatt. A szökőkút amellett, hogy oxigénnel táplálja a tó élővilágát, a várkertben pihenőknek is megnyugtató társaságot nyújt. Május végétől ismét megtelik élettel a megyeszékhely, elindul az Érezd Szombathelyt programsorozat. Szeptember közepéig több mint 130 esemény várja az érdeklődőket a város több mint 40 helyszínén. A kínálatban kulturális, gasztronómiai, családi és sportesemények egyaránt helyet kapnak. Visszatér a Bloomsday, a múzeumok éjszakája és a Szavária történelmi karnevál is, amely idén jubileumi 25. alkalommal várja a látogatókat. A szervezők szerint az idei évad minden korábbinál gazdagabb lesz Szombathelyen.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is. aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak közvetlen, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: A felnapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

magyart. Jó kedvel, bőséggel nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tért,

0: a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaidat, törgő fellegetben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hangedre, ó, Isten áld meg a magyar.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter